0: Műsorunknak nincs vége, további jó mulatást minden órában Orion Rádión.
1: Most Magyar Imre és Cigány zenekara játszik. Szentírmai Elemér, csak egy kislány van a világon.

0: nekünk dalol.
1: Vidámon ing a rég.
0: A nap az égen egy csodás varázst.
1: Csak nekünk hinti szép.
0: Szeretem, szeretem, igazán szeretem, sose volt ilyen szép anyád.
1: Sem az ég ilyen kék, sem a föld ilyen zöld, nem is lesz soha többé már.
0: Így, mikor a nap sugara csillog a szemén, így szeretem, így maradjon mindig az enyém.
1: Szeretem, szeretem, igazán szeretem.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Miért van riadó rovarországban?
3: Mert megjött az esze János gazdának. Belátó, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
2: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
3: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetező szerek.
2: Rágókártevők ellen arzénes permetező szerek.
3: Levéltetvek ellen nikotinos permetező szerek.
2: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
3: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
2: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
3: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
2: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.

bácsi cigány a nótán, szakadjon a húr. Hely, more, ide csantáz, így mulat az úr. Ácsi, most húzd el azt, hogy csalfa mind a lány. Nem tudnak ők szeretni szívből igazán, de ők csak tetetik, a csókot szeretik. Sőt, azt kell nekik, csuhaj, hát busuljon a ló. Ácsi cigány a nótán, szakadjon a húr. Hely, more, ide csantáz, így mulat az úr.

0: Tudok egy olyan mozit, hogy valami csoda.
1: Az se baj, ugye, Rozi, messze van az a mozi.
0: De ez a legjobb mozi, tudja egész Buda.
1: Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a Liszt rapszódia, és csókolódzik minden ember fia.
0: Hallod-e, Rozika, te, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozit.

Egy pohár, két pohár, még a bor egészségére válik. Bízzon a bizoncipőkrémben.

0: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt áll. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.
1: A mai tornánkat befejeztük. Máig egészségükre. Rövid tünet után a stúdió hanglemez műsora következik.

szemben úszik már Budán a királyvár. Százezer csodát ígér a sok pesti bár.

ébredt a szerelmes város, az égen száz csillag kigyúlt, s a forró szívekbe, tüzes szemekbe, remekbe száz vágy dalos. Én árván az utcákat járom,

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit Kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árat. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

Legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Hepehupás, rozmaringos domboldalom, három hétig tart egy Batyi lakodalom. Legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi.

legszebváros Batyi, azaz, hogy Szombati, rendes nevén Rima Szombati. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Epehupás, rozmaringos domboldalon, három hétig tart egy Batyi lakodalom. Legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombati, rendes nevén Rima Szombati.

álom, maradj nálom, hisz, hogy szomjas a szám. Maradj egészen, hisz úgy is érzem, visszajössz majd hozzám. Ezt az éjszakát

ad nekem szívem ezt az éjszakát. Nem kívánok én ma tőled semmi, semmi más, nem is kell, hogy hazudj nekem. Nem kívánok esküszót, se forró vallomást, csak egy kicsit maradj velem.

ezt az éjszakát. Csak néked adhatom ezt az éjszakát, többé nem kaphatom. Ez az emlékünk marad nékünk, majd egy életen át. Add nekem szívem,

0: tonight in the Gramophone Radio of Radio Deep.
1: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
2: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szint. Mi van ebben a csomagban?
1: Édes pintőkém, csodás dolgot hoztam neked.
2: Jaj, de jó szaga van.
1: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lisztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
2: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
1: Jaj, de szép.
2: A vállam.
1: Gyönyörű. Karja. Isteni.
2: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
1: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztejszín szappan rendkívül olcsó.
2: Igen.
1: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
2: Jaj, de jó!

0: A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légi támaszpontokat bombázott. Harcigép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harcigép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Balaton vízének hőfoka ma reggel 2-nél 27 fok, Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25, Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.

hiába fut, a sorsod elől futni úgyse tud, mert sorsunk nekünk, vagy a végzetünk, hogy egymásért szenvedünk. Hiába gondolod, hogy vége már, hiába vagy

0: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú, tiszta, természetes mézet tartalmaz.
1: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázvállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzésére kell szertenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért tervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepésre feldíszítettek, nemzetiszín és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerő Pajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerő Pajtás, az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.

zene, de nálam a klasszikusnak van csak helye. És hogyha villámokat tór a szeme, akkor sem táncolok bugi-bugi. Nékem a swing is olyan szörnyű fura, rendkívül bosszantó a sok figura. Elvége én vagyok a lábam ura, keressen erre hát más valakit. Homlokom már csupa rány, ha azt hallom, hogy szambatán, stam-tam dobként szól a szív, már remélem.

korvaer unda i het, aki autójár bűhet. Ja, sofőr úr, a sofőr úr, ő van igen nagy úr. Noha tiltja a szabályzat, de 80-assal vágtat. Ja, sofőr úr, a sofőr úr, ő van nagyon nagy úr. Ha kimenős vasárnap délután, szív

fizessen elő a rádióra. 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt,

0: szobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!
1: Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.

így várja, ő kísérjét ebédre. De a Don Pedro már oda sose jár, más nő hajába megint a furkál. Szegény szára

valaki reválni. Még a fákon fent a madár.

hippie. Valahol fehér, szekfű, fehér rózsa, öreg cigány, magyar nóta, csak egy

in an tort look it's too washed. Bekir lek honem musay, nalim zmushtaran. Bekir lek honem musay, namun fudmi kadish istanu ba. Hasnaya soba, mushtumar evi. Majd minden úgy lesz, mint volt rég. Ne búcsúzz el tőlem egy szót se szól. Hidd el, ez ilyenkor így van jó. Ne érj hozzám, kérlek, nem bírom el. Nekünk most örökre válnunk kell. Ne járj tovább, menj szépen el, te is érted, menned kell. Szép csöndesek, tűnj el szület, én nem tartlak egy szóval sem. Kérlek, ha nem mutál, ne nézd most rám, kérlek, ha nem muszáj, ne mondd, hogy néked is érteni fáj. Hát ne járj tovább, most már elég, s majd minden úgy lesz.

ígérte azt, hogy csókot adsz, mindig velem maradsz, hogy régen várok rád. Hisz arra sem emlékezem, hogy szívem volt.

0: mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
1: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
0: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

Könnyes szemmel bámulom a régi ablakot. Nem nézett ki senki, hát én tovább hallagok. Mint egy koldus úgy állok az ablakod alatt. Elköszönt a hold, és nékem senki sem marad.

az én, és a tormás virsliből is lesz elég. Hétrét környed majd a suszter, és a részlet esz a bó, és a házi urzokok, mert nincs lakó.

bengőz, és a villamos kalauznő újra főz. Majd a sajtüzletben sajt is lesz, és nem csupán csak luk, és a zsömlét újra megropogtat.

0: angyel pirul. Oszlói friss kalásnál hófehér, megszűnik a sok száróra, ülünk mi még magas lóra, akkor minden bánat véget ér.
1: Tehát opera következik. A Rigolettóból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabara énekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.
2: Als letzte Melodie in unserer Musik zur Kaffeestunde hörten Sie den Foxtrott Amazonas von Berking. Auf Wiederhören am nächsten Sonntag um die gleiche Zeit.

0: Gramophone Jazz Radio D.
1: Halló, Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomása. Szent Szeretet himnuszai. Babits Mihály előadása következik.

magad se ismered, talán. Én olykor félek, bennem sok van, ami még én előtt.

0: Radio Budapest Hölgyek. Kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Színre kerül Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, hat képen. Írt a Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Endő. Rendező Tihanyi Vigyus. Mária, Szerecki Cita. Antónia, Ponti Hanna. Bálint, Sárdi János. Panni, Kismanyi. Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán. Gyurátus, Járai Ferenc. Kossuth Lajos, Földényi László. Draskóci, Solti György. Báró Simonics, Pártos Gusztár. Brigitta, a felesége, Haraszti Miki. Herbert von Waldhausen, Fáj Béla. Görgei, Szent Iványi Béla. Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Biccentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranz doktor Pataki Miklós.
1: Allo, allo, ici nouvelle station radio coloniale de l'État français. Monsieur Jean Lebas, ministre des PTT, inaugure le nouveau poste Paris-Onde Courte construit par la compagnie Thomson Houston aux Essarts-le-Roi. Le concert arrive du studio sur une baie dite basse fréquence. Après amplification, le courant attaque la partie modulatrice de l'émetteur. La puissance musicale est de 50 kW sans distorsion de son.

anyja, mindig otthon ülni, ülni, sőt csücsülni, s este 8-kor már aludni kell. Persze könnyű dolga van egy pesti lánynak, a pestiának, mert ő minden este bárba járhat zülni, és a vekker délbe kelti fel. Rúzzon festi cakkosra a száját, és extra billát ragaszt fel. Billegeti minden porcikáját, a férfi vak, hogy néki pont ez kell. Nincsen könnyű dolga egy vidéki lánynak, mit csináljak, mit csináljak? Holnap elmegyek majd egy körúti boltba, s két pengőért szexepilt veszek.

Azagyalom, hogy be vagyok kisé csicsentve, forog velem a földgolyó. Jöjj, te is, komám, a mindenét csípve, az a kicsi és vipsz az jó. Nékem már a nyolc, még nyolc a cirka, 88, no de minimum 87. Hát te most a szeszneművel mit spórolsz? Nem tűröm!

A nő sokat tud költeni, ezért költői lény, de millió versnél mégis szebbet sejem költemény. A csúnya nő is Vénusz lesz, ha kap egy új ruhát, s egy szép

nekem az élet csókos szerelmes álom. Csak arra kérlek, légy a szerelmes párom.

te szerelmem, kedvesem, legyen a sorsom végzetem, mert ez a szerelem, életem mindenem.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Arcápolásnál a lényeg, Galoderma készítmények.

She was a magnificent.

Talán tudod-e, hogy mi a szerelem? Na mondd, most újra kérdezem. Te mosolyogsz, de mégsem felelsz, nem, nem, nem. Várj csak, mit tegyek, rögtön kitalálom. Mondok majd neked újabb szépeket, vagy tán...

be, hogy mi a szerelem. Na mondd, most újra kérdezem, de mosolyogsz, de mégsem felelsz, nem, nem, nem. Várj csak, mit tegyek örök.

kis szerelem. Kellene végre neked, félig legyen komoly, félig legyen mosolygóbaj. Valakivel ide-oda járni, higgye el, hogy finomabb, mint bármi. Úgy tavasz felé, április felé, nem tudja az ember, hogy mi bújt belé. Amikor már napfényes a város, csak úgy szép az élet, hogyha páros. S hogyha jő a nyár, szívünk szívre vár, sóhajtozni kezdünk már.

fáj nekem, igazán fáj nekem, hogy így elbánt velem a kedvesem. Hogyha már megcsal engem, az a zsivány, nem vigasztal meg senki, csak a cigány. Hajnalig tuzatom csendesen, szívemet gyógyítom keservesen.

hajnali, húzatom csendesen, szívemet gyógyítom keservesen. Fáj nekem, igazán fáj nekem, hogy így elvánt velem a kedvesem. Hogyha már megcsal engem az a zsivány, nem vigasztal meg senki, csak a cigány. Épp ezért hajnalig húzatom csendesen

Saratam Fanny, Saratam Len, Saratam Kinney, Saratam Ben, Saratam Sylve, Saratam Föve, Sjö. Saratam Megis, Saratam Mar, Saratam Regis, Saratam Bar, Saratam Jobbrul, Saratam Balrul, Sjö. Megsúgom Saratam Délbe, Saratam Szélbe, Saratam Mindenki. Szeretem bajba, szeretem vajba, szeretem mint egy gép. Szeretem fenni, szeretem len, szeretem kinni, szeretem ben, szeretem sülve, szeretem főve, ső.

fizessen elő a rádióra. 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

az is keveset ér. Semmi földön túl itt nem ígérek, csak szívet kérek, a szívem ér.

medalra sincs paragrafus, hogy tavasszal egy kislány egy fiúval ne csókolózzék. Tudom, hogy van, ki szenvedélye végveszélybe sodol, bármi dönt az értekezlet. Ám én azt hiszem, a helyzet mégse komoly, mert a vége mindig ez lett. Tud mindig egy leány, meg egy legény, s ez általános vélemény.

tudom, hogy van, itt szenvedélye végveszélybe sodor, bármi dönt az értekezlet. Ám én azt hiszem, a helyzet mégse komoly, mert a vége mindig ez lett, tud mindig egy leány meg egy legés.

mademoiselle, legyen az enyém, mademoiselle, szeressen belém, figyel, a szívem szegény, eletett hasókra vár. Esküszöm, a szíve kemény, esküszöm, ha nincsen remény, feltűzöm, vidárva legény, szerelmem egy szögre már. Kincs, nincs, bohéma tanyám, konyhámon csak gondok főnek, kincs, így. Kincseit talán a falra lefestem önnek, mademoiselle, legyen az enyém, mademoiselle, szeressen belém, higgyel, a szívem szegény, eletett hasókra vár.

az Isten, hogy miért lettem ilyen röhögős? Ki belőlem fölhagy, sohasem voltam nő, temetés vagy esküvő, vagy egyéb játeset. Nekem az olyan mindegy, mert csak röhögnöm lehet. Ez olyan ragadó, akár a kanyaró, az én rögésem elkapja a pompű néverló. Ahaha, nevet a ró, nevet a dó, nevet a csortos, nevet a gó, nevet az ember, ilyen még nem volt. Kacak a spát, kacak a spit, kacak a spitzer, kacak a blit, kacak az ember, nincs is benne vitt. Röhög a blok, röhög a blum, röhög a kól és kú. Röhög a grossz, röhög a klein, röhög az élvese. Röhög a háj, röhög a

veretek egyet, mert bebecsapódok tör. Ha a végrehajtó jön foglalni engem el, ne vetek egyet, s felkérem, hogy foglaljon helyet. Ha a lábamra hát egy mázás asszonyság, én úgy rögök, ne menjen le, érezze jól magát. Nevet a rót, nevet a tau, nevet a csartos, nevet a gau, nevet az ember, ilyen még nem volt. Kacakas pat, kacakas fit, kacakas fitzer, kacak a blitz, kacak az ember, nincs is benne vicc. Röhög a blokk, röhög a blum, röhög a kol és kú. Röhög a grossz, röhög a klej, röhög az ízesnek. Röhög a háj, röhög a máj, röhög a mellé, a vese fáj.

0: korra jöztek, a vissza Londont, Amerikában a Roosevelt. Divatba jött egy különös új tánc, mitől a szívem te megtel.
1: Közel a farsa, mikor e tánc már kötelező lesz a várom. Te is tudod majd, kicsit nehéz már, ha figyeled, hogy csinálom.
0: Zompotantatata, this is the black folk. Ez az a ritmus, mi most kell, amit a metrókon és a Mayer járnak örömmel.
1: Ez a népé!

进他进那地下个大楼，我下山进入大山那个洞，看你们两个玩的样。

hol igaz szerelme, és megértő szívet talál, most búcsúzni muszáj. Tudom, hogy jön majd más, ki téged imád. Aki halál, vidám és mosolyog rá, megyek is tőled.

0: fejét felkapja, s figyelni kezd.
1: Így szomszédos papagány is ott van, és pitulomban megérzi ezt.
0: Ügykentenek vígan kettőt, hármat, és

Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 század méteren. A gongütés 18... Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 század méteren. A gongütés 18...

Az ország népe sorsdöntő lépés előtt állt. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.

0: hát napacsukat tenni csalába.
1: Jaj, a csuka mit iszik?
2: Ha a partra kiviszik,
1: állatával elúszik a kocsmába.
0: Nem megy a megyha cseresznye, édes rózsám szeretsze, hogyha szeretsz, miért nem mondod meg?
3: Ha mondom el, majd kender van, fiatal csak egyszer majd.
0: És ez ellen tenni nem lehet.
1: Mióta szíved a szívemet összetörte,
4: nékem keseré a császár körte.
0: Megy vagy cseresznye,
3: mondd meg végre szeretsze.
4: Mert ez tovább így nem megy, megy, megy.
0: Kiszáradt a halastó, hely a kedvem csuda jó, hadd hallja meg az a kis jács, az egész világ.

Grand Boulevard, az Oktogon, a Glasspiegel. Igaz, hogy nincs Eiffel-torony. Szeretlek mégis Pest nagyon, és az sem okos,

Parizsot, s a szél susog a pesti fák alól, így mondtam szebben, nem dalol. Mademoiselle de Paris, önnek szól az üzenet, a pesti nő az nem grizet, de szebb, mint ezer midinek. Én mindig Pestről álmodom, nekem csak ő a Párizsot. A nagy körút, a Grand Boulevard, az oktogon, a Place Pigalle. Igaz, hogy nincs egy feltorony,

O egyszer már elmúlt a nyár, mit ír a legszebb?

ez a kislány könnyen győz. Esze azon jár, amit nagyon vár, hogy egy férjre akad-e már. Aki vízzel főz, az a kislány könnyen győz. Fog egy legénykét, viszi szegénykét, s odaadja hamar a kezét. Mire asszony lesz, bizony inkább vesz, mint tesz. Csak a korzón lóg, mivel a konzervek is jó. Aki vízzel főz, az a kislány könnyen győz. Bizony nem is sír, nevet, ha nincs sír, viszont ha nincs só, neki az is jó, hisz a legjobb.

0: Kis csónakom a Dunán lengedez, és benne a szerelmünk ébredez. Pesten a parton cigány zene szól, a vízbe még a pont is udvarol.
1: Mikor a csónakhoz sémül egy hasznodó, tudom, hogy drága, te én hozzám tartozol.
0: Kis csónakom a Dunán lengedez,
1: és benne a szerelmünk.

0: Mis csónakom ott dallal gyötrez, és benne a szerelmünk ébredez. Mesten a parton cigányzene szól, a vízbe még a ponty is udvarol.
1: Mikor a csónakba simul egy apfazor, tudom, hogy drága te én hozzám tartozol. És csónakom a Dunán lengedez, és benne a szerelmünk

0: Kis csónakom a Dunán lengedez, és benne a szerelmünk ébredez. Pesten a parton cigány zene szól, a vízbe még a pont is udvarol.
1: Mikor a csónakom sémül egy hasznodó, tudom, hogy drága te én hozzám tartozol.
0: Kis csónakom a Dunán lengedez,
1: és benne a szerelmünk.

gyanús, hogy szeretsz anyus, de titokzatos az eset. Szép se vagyok, gazdag se vagyok, szerelmed oka mi lehet? Tudom, hogy önzetlenül lettél velem jóba, itt piszkos anyagiak nem jöhetnek szóba. Épp ezért roppant gyanús, hogy szeret anyus, de titokzatos az eset.

Roppant gyanús, hogy szeretsz anyus, de titoktatos az eset. Szép se vagyok, gazdag se vagyok, szerelmed oka mi lehet? Tudom, hogy önzetlenül lettél velem jóba, itt piszkos anyagiak nem jöhetnek szóba. Épp ezért roppant gyanús, hogy szeretsz anyus, de titokzatos az eset.

valaki nekem is volt kivár. Kacagott reám is tiszta ég, jön-e az valaha vissza még? Muzsikált nekem is száz cigány, remegett karomon szép leány.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Csíkszabó László beszélgetése következik Babits Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
2: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
1: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is, egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörű.

érzongás fut rajtam át. Miért szeretlek úgy, hogy még senki mást? Miért nem hiszed el a legszebb vallomást? Szememnek fénye csak azért ragyog.

bocsásd meg nékem az, hogy könnyes lett a szemem. Ha volna benned szív, hát nem nevetnél ezen, de néked semmiség, hogy én most temetem az álmom, ami volt nekem. Ma tudtam meg, hogy többé boldog sose leszek, s egy kissé fáj, hogy néked mosolyog a szemed. Most láttam meg csak azt, hogy mit jelent neked, ha bárhogyan is szenvedek.

0: Kérdezőn lopunk a Balaton vízének hőfoka ma reggel. 2027 fok. Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25. Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.
1: Mert kislányom, a bababőrét vazenol védi a kiszáradás és a baktériumok ellen. Ez pótolja a bőrben az elveszett víranyagot. Amíg kisebb volt, vazenol krémmel és olajjal ápoltam.
2: Anyukám, nincs az én babámra is, ő is most hűzött.

látszik, hogy utálom, jaj, hogy gyötörő ez lesz a halál.

otro. Jön a telepés, tánzászra kerék, kávé meg a sütemény. Tamplik, konyakot, vígan behakot, erre fali vagyok én. Oly jó az a vasárnap, az ember örül az ágynak, oly boldog, mosolyog, fortyog, motorog.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Good morning, everyone. This is the BBC Light Programme.

kívánok az uraknak jó estét. Remélem jól mulatnak, csak tessék. Én keresek egy embert,

Szabad Kossuth Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.

kopogtatsz, hogy sohasem tudom meg, mit jelent nekem, hogy tőlem elszakadsz. Neked üzenem, hogy nem sírok, hisz könnyem már rég.

nekem, s ne tanulj meg két szót, jaj, sosem, hogy társtalan és nincs tele. Egyedül, de szívfájdító, egyedül, mikor a hó is lassan leterül, s mikor az ősz is búcsút mond. Egyedül, úgy érzed, meghalsz egyedül, kájhádon át síró szép egedül, s ablakodon benéz a gond. Úgy érzed más mindenki boldog, s az életed mint nyűvös rongyot hordod. Egyedül, szélesed nagy világon, egyedül, egyedül, egyedül.

érzed más, mindenkét boldog, s az életed, mint nyűgös rongyot hordod egyedül. Szélesed nagy világon, egyedül, egyedül, egyedül.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Kiderült, hogy a leghasznosabb befektetés egy 5 forintos államsorsjegy, mert 50 000 forintot nyerhet vele. Húzás március 7-én.

Tíz után mulatni kell. Szép baba, egy kettő gyere velem, éjszaka sokkal szebb a terelem. Tíz után a kapu zárul, tíz után nyit a lokál. Alába szedjet, és mulassunk egy.